0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podieľa aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. Kolega Ján Benčík si k mikrofónu pozval Gergelya Gallaiho, ktorý je parlamentným hovorcom nemeckej komunity.
2: Azt gondolom, hogy a pártpolitikától független működés az mindenféleképpen egy alapvetés, egy alaptézise a magyarországi, nem csak a Magyarországi Nemzetiségi Bizottságának, hanem minden magyarországi nemzetiségi közszereplőnek, feladatvállalónak, mert hogy csak is kizárólag úgy lehet csinálni, mert jól látjuk, hogyha csak elköteleződik, vagy elköteleződne valaki egy irányba, akkor egy esetleges váltásnál, a demokráciában változás lehetősége mindig benne van, egy változásnál nagyon nehéz helyzetbe kerülne, gyakorlatilag el is lehetett le. Én azt gondolom, hogy ezt a továbbiakban is én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagjai is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Ami a stratégiát illeti, hogyan kívánják folytatni a munkát ebben a ciklusban, az előző ciklushoz képest lesz valami változás?
2: Jelentős változások vannak, nagyon sok személyi változás van. Bízom benne, hogy azért maradnak olyan szereplők, akik ismerik és tudják és támogatták eddig is, és támogatják ezen túl is a magyarországi nemzetiségeket, a célkitűzéseit, elképzeléseit, de lesz, ugye van egy új államtitkár, helyi államtitkár úr, beszélnek még egy helyettes államtitkáról is, aki a nemzetiségekért lesz felelős. Bízom benne, hogy megtaláljuk velük is a közös hangot, és a hazai nemzetiségekért fogunk tudni együtt dolgozni.
3: Az elmúlt időszakban melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyaltak?
2: Rögtön az elején volt egy alkotmánymódosítás, ami konkrétan direkt nem érintette a őshonos magyarországi nemzetiségeket, de az egyetemi autonómiai jogokkal kapcsolatos volt, és ott azzal kapcsolatban volt az én első felszólalásom, és talán az első bizottsági ülés is, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy a későbbiekben a törvénymódosítások során mindig figyelemmel kell lenni a nemzetiségi szakokra, ezen belül a nemzetiségi kis szakokra a képzőhelyeken, mert hogy az egyetemi oktatás, képzés az egyik alapvető pillére a magyarországi nemzetiségek megmaradásának. Aktívabb a bizottság, mint eddig volt. Ez a parlament munkájából adódik. Tehát az, hogy most csak és kizárólag úgynevezett A-hetekben dolgozunk, tehát minden héten van házbizottság is, és minden héten van plenáris ülés is. Ebből adódóan, és nagyon sok törvényjavaslat érkezik az országgyűlés elé, gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden héten ülés az ott a bizottságunk legalább egyszer. Azt gondolom, hogy ez decemberig valami hasonlót várhatunk.
1: Na zasadnutí Národnostného parlamentného výboru 22. júna sa hovorilo aj o novele zákona o médiách. Chorvátsky hovorca, jeden z podpredsedov výboru Ivan Gugan, už 15. júna počas všeobecnej rozpravy v parlamente o návrhu na novelizáciu zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii vyzval zákonodarcov, aby zabezpečili, že verejnoprávne médiá budú spĺňať povinnosti zakotvené v ústave.
4: A leendő médiatörvény jó utat mutat, és biztosítja azokat a feltételeket, ami a magyarországi nemzetiségek média megjelentést szolgálja. A probléma inkább a részletekben van, mi az, ami megvalósul ebben a médiatörvényben, hogyan tudják érvényesíteni a nemzetiségi szerkesztőség az érdekeiket, és hogyan képviselik akkor így a magyarországi nemzetiségeket. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a rádió és a televíziós műsorok is több évtizedes múltra tekintenek vissza, viszont a mai helyzetben rendkívül méltatlan körülmények között dolgoznak a szerkesztők, a rádiós műsorok elérhetetlenek szinte, elavult frekvencián, és a finanszírozás is áthatatlan, tehát én azt szeretném, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelne a törvényhozó, illetve amikor majd megalakulnak a különböző struktúrák, akkor lehet igazán ezekről beszélni, és akkor tudjuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban ez hogy nézzen ki.
1: Národnostný výbor maďarského parlamentu, ktorý sa skladá z hovorcov jednotlivých národností, má predsedu, je ním nemecký hovorca Gergely Galai a troch podpredsedov. Jedným z nich je slovenský hovorca Anton Pavlik. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
3: 9. mája sa založilo Národné zhromaždenie v maďarskom parlamente nové. Je aj nová zostava parlamentu, ako aj vášho národnostného výboru. Aké zmeny sú u vás?
5: Áno, 9. mája sme sa založili, teda odvtedy pracuje prakticky plynule parlament. Veľké zmeny sú jednak v zložení, to čo už aj vy ste spomenuli, že vymenilo sa tu strašne veľa ľudí, veľa bývalých poslancov odišlo a sú tu nových ľudí, ktorí vlastne sa zoznamujú iba aj s budovou, aj s prácou. A čo je najväčšia zmena, to je to, že týždenne zasadá plenárne zasadnutie, to znamená, že doteraz sme to mali každý druhý týždeň a v pondelok, utorok a v stredu by naďalej malo zasadať plenárne zasadnutie. Doteraz sme iba v pondelok a utorok sme sa stretávali a potom, že podľa plánov naše teda výbory budú zasadať až vo štvrtok. Ale zatiaľ to je dosť teda neisté, lebo však teraz veľmi rýchlo chcú niektoré zákony predložiť, prekladajú tam také dôležité veci ako zmena základného zákona alebo aj zákon o médiách a podobné tieto zákony, ktoré majú napomáhať k tomu, aby európske peniaze mohli sa dostať sem. Takže kvôli tomu sú teraz také trošku, povedal by som aj to, že chaotické zasadnutia, ale v každom prípade teda ešte nejdeme podľa plánov. Máme už plán, že aké zákony budú predložené ešte tam v tomto roku, ale zatiaľ tie zákony, ktoré sú predkladané, tie nie sú akože vypracované ministerstvami, ale sú to vypracované parlamentnými poslancami.
3: Ako ste spomenuli, je táto hektická doba, menia sa zákony a samozrejme menia sa rôzne štruktúry. Čo sa týka našej národnosti, ktoré sú najpálčivejšie otázky alebo ktoré sú tie problematické body, na ktoré musíte dohliadať?
5: No tak rád by som spomenul aj to, že menilo sa zloženie aj národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda, lenže tie programy, ktoré by mali z týchto peniazí financovať, tie už prebiehajú, však letné tábory už sa začali. Letné programy už bežia, aj jarné programy tam boli. Takže teraz sme museli tam zasahovať, napríklad na vypočúvaní pána ministra, nastávajúceho nového ministra svojho času, tak aj sme to pripomenuli, že to je najväčšia chyba by bola, keby zastavili tieto peniaze, lebo to nie sú také sumy, ktoré by zaslúžili teda silnejšiu

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 1-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négy karéjossá testesedett, a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévle szarakhávtú mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A Magyar Kávéházi Cigányzene Szolgálatában. Beszélgetés idősebb Horváth Jenő klarinét művésszel, zeneszerzővel. Négy évtized a cigány népzenében. A Kanizsa Csillagai Együttes története hagyományokról, értékekről, szakmai munkáról és a színpad felelősségéről szól. Idősebb Horváth Jenő egy olyan művész, aki egész életét a magyar cigányzene és a kávéházi muzsika szolgálatába állította. Zenés családból származik, a Rajkó Művész Együttes iskolájában tanult, és a klarinét mellett számos hangszeren is otthonosan mozog. Pályafutása során több zenekartagjaként járult hozzá a magyar kávéházi cigányzene hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához. Nem csak előadó művész, hanem zeneszerző, nóta és szövegíró is, aki a tanításban és a fiatal muzsikusok támogatásában is fontos küldetést lát. Mesélj kérlek a kezdetekről, hogy mikor találkoztál először a hangszereddel.
2: Legelőször is a klarinéttal 7 éves koromban találkoztam. Hát hangszerekkel rengeteget találkoztam, mert édesapám ő pedagógus volt, több hangszer tanított, nagybőgőt, brácsát, hegedűt, és a családban állunk 2 brácsás és 2 bőgős volt. Én vagyok az 5. fiú, és nekem nem tudott milyen hangszert kitalálni. Hát próbálkozott velem, hegedűt adott a kezembe, próbált nagybőgőt, brácsát, és az ő megítélése szerint nem voltam erre tehetséges, és nem tudott mit kezdeni, bevitt a zeneiskolába, és a zeneiskolába az igazgatóval találkoztunk, és ő megnézett engem, megnézte az ujjaimat. Elég kis vékonyka gyerek voltam 7 évesen, és azt mondta az igazgató, a zenei igazgató, hogy ebből a gyerekből klarinétost kell csinálni.
1: És elsőre szerelem volt a hangszerrel? Elsőre megtetszett?
2: Igen, mert még ezt életben nem is láttam, ezt a hangszert, ezt a klarinétot, és mikor a kezembe adta a klarinétot, egyből olyan szakszerűen megfogtam, mintha én ezt valamikor tanultam volna. Úgyhogy a többi testvéreim ugye vonós hangszereken tanultak, azok már nekem ismeretesek voltak, de a klarinét az egyáltalán nem, még a kezemben se volt. Olyan szakszerűen fogtam meg, azt mondta a zenei igazgató úr, hogy ebből a gyerekből klarinétosnak kell, hogy legyen. Úgyhogy én már meg is nyertem a fölvételit ezzel a hangszerkezeléssel.
1: És hogyan folytatódott utána a pályád? Hova kerültél ugye a cigányzenében vagy a mai napig? Igen. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem a klasszikus zene felé mész, hanem a cigányzenei hagyományokat erősíted?
2: Hát az egész az úgy kezdődött, előbb is említettem, hogy édesapám pedagógus volt, egy legendás brácsa művész volt, és ő segített nekem elindulni a zenei pályán, a cigány zenei pályán. Ő tanította meg nekem a cigány muzsika rejtelmeit, bevezetett engem. Úgyhogy elsősorban ő kezdte velem a cigány zenét megszeretetni. Tehát én nagyon sok cigány zenét hallgattam otthon, mert ahogy tanította a tanítványait, ott mindig szólt a cigányzene, és én már 5-6 évesen ebben benne éltem. Ez nem is volt kérdés, hogy én mást fogok tanulni. A cigányzene annyira belém rögződött, meg annyira megszerettem, hogy ez nem volt kérdés. Hát természetesen zeneiskolába jártam, megtanultam a zenei alapokat, megtanultam a klarinétnek a működését, és utána már adott volt, mert édesapám elindított engem a cigányzene irányába.
1: Melyek voltak aztán később azok a zenekarok, amik nagyon emlékezetesek voltak számodra?
2: A legemlékezetesebbek, hát a Rajkó zenekarba kerültem én be 10 évesen. Ott a Lendvai Csócsi József volt a vezető főprímás, Berki Béla, Lendvai Csócsi Jenő, ilyen nevek voltak. Ezek után Banyák Kálmán hegedű művészhez kerültem a zenekarába. Az is egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt. Utána Lakatos Sándorral játszottam, a legendás Lakatos Sándorral, Ifjú Sánta Ferenccel, Boros Lajos, Járóka Sándor, Vörös Kálmán. Ezek mind hatalmas nagy muzsikusok voltak, és ezeknek a zenekarába játszottam. Egy hatalmas nagy élmény volt velük játszani.
1: Hogy látod, mennyiben változott a cigányzene helyzete mondjuk ahhoz képest, amikor te fiatalon ebbe bekerültél, és manapság mondjuk milyen különbségek vannak, ha van egyáltalán?
2: Hatalmas különbség van. Abban az időben élte reneszánszát a cigányzene. A 70-es évektől kezdve akkor volt tényleg reneszánsz a cigányzenének. Rengeteg zenész muzsikált, például Budapesten 80-as években 5000 muzsikus játszott éttermekbe. Most a 2000-es évek után ez jóval lecsökkent, és most már ott tartunk a 2026-os évben, hogy még 50 zenekar se játszik.
1: Tehát akkor jóval nagyobb volt a megbecsülése is ennek a műfajnak és a muzsikusoknak. Az utóbbi időben voltak erre törekvések, hogy ezt egy picit fellendítsék, ez hogy látott, segített a műfaj helyzetén?
2: Igen, volt rá lehetőség. Ez a Muzsikáló Magyarország programot, ezt meghirdették 7 évvel ezelőtt. Ez valamennyire segített a muzsikusokon, meg hogy ezt a, hogy még jobban népszerűsítsék ezt a cigányzenét, de most például már ott tartunk megint, hogy ebben az évben már nem hirdették meg, mivel kormányváltás volt, és nem tudnak erről a dologról, ami éveken keresztül segített a muzsikusoknak. Én ebben nagyon sokat segítettem a zenészeknek, mint muzsikusok érdekvédelmi képviselőjeként segítettem őket, és 2021-ben is segítettem őket, több 100 millió forintot tudtam erre a pályázatra elintézni. Úgyhogy most megint ugyanúgy próbálok segíteni, és előre haladni, és újra indítani ezt a pályázatot, de hát nem egy egyszerű dolog sajnos.
1: Hogy látod, egyébként vannak ígéretes tehetségek, zenészek, fiatalok, akikben megvan az a hangszeres tudás, az a tehetség, az a nyitottság, hogy ők ezt a pályát válasszák?
2: Igen, vannak tehetségek, hát itt van közöttük a két unokám is, a Horváth Martin nagybőgős, egy csodálatos tehetség, és a Horváth Jenőke, ő 9 éves, most tanul nagybőgőt, klasszikus nagybőgőt, ő is egy nagyon tehetséges gyerek, őket kiemelném, és még nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus van, aki szeretné ezt továbbvinni, ezt a műfajt. Sok embernek, meg sok fiatalnak elmegy azért a kedve, mert elveszik a kedvét a szülők, mert nehéz a helyzet nagyon, de azért ez a tradíció, ez próbál tovább menni.
1: Igen, gondolom, hogy itt a család, vagy a szülők részéről inkább a megélhetési kérdés az, ami talán egy picit hátráltatja őket. Gondolom, hogy erre gondoltál.
2: Igen, igen, a megélhetés itt a legnagyobb probléma. Ugye, mert az, hogy ebből megélhessenek, ehhez intézményesíteni kellene a cigányzenét, és tanítani kellene a zeneakadémián, és ez magasabb szintre kellene emelni. Úgyhogy ebben vannak nagyon jó elképzeléseim, amit szeretnék majd továbbadni a felnövekvő generációnak.

0: Ugye említetted most, hogy rengeteg módon próbálod segíteni akár a korosztályodat, kortársaidat és a fiatalokat is. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a tanítás az része az életednek?
1: Igen, természetesen a fiatal zenészeket tanítom, és fejlesztem őket, amit időm engedi. Hát ugye én is eléggé elfoglalt vagyok, zeneszerzéssel foglalkozom, még ez mellett nóta szövegíró vagyok, úgyhogy 40 elfogadott művem van, ami az artisztus által lett átnézve, úgyhogy természetesen a fiatalokat segítem, és amit tudok nekik, a tudásomat átadom.
0: A zeneszerzés az mióta része az életednek? Ez már egész fiatalon, így a hangszeres tanulás során előjött belőled ez a tehetség is, hogy van hozzá érzéked?
1: Igen, ez körülbelül egy 20 éve kezdődött el nálam ez a zeneszerzés. Rengeteg dallam cikázott a fejembe, játszadozott, és éjszakákat nem tudok aludni, mert rengeteg szép melódiát hallok a belsőleg, és ezeket egy idő után megpróbáltam kortába leírni, és nagy sikerrel, ugye mert vannak számaim, amit a rádiók, televíziók is játszanak, úgyhogy most klasszikus művet is írtam, egy requiemet, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, és nagyon érdekel a zeneszerzés.
0: És maga az alkotás folyamata az hogy zajlik nálad? Hogyan kell elképzelni, mennyi időt ölel fel, mennyit készülsz rá, mi az, ami inspirál közben?
1: Hát ez sok időt vesz igényben nálam, mert elsősorban ezt az agyamba érlelődik meg, és a belső énembe alakul ki az egésznek a formája, mert belül hallom a szólamokat is, meg amit én elképzelek magamnak, utána megpróbálom hangszeren ezt eljátszani, több hangszeren is játszom a klarinét mellett, játszom hegedűn, nagybőgőn, brácsán, zongorázom is, úgyhogy több hangszeren megpróbálom ezt kialakítani, és mikor kialakult ez a koncepció, akkor kortába leírom ezeket a számokat, és kidolgozom természetesen a szólamokat.
0: És a dalszöveg az csak ezután jön, hogyha van hozzá dalszöveg is?
1: Így van, ezután jön a dalszöveg, és kitalálok egy olyan dalszöveget, ami illik éppen arra a nótára. Visszajönnek a gyermekkori emlékeim, a családom, nagyon boldog családi kapcsolatban élek, 47 éve a kedves feleségemmel, két gyermekem van, egy lány és egy fiú, és két unokám, és ők is inspirálják ezt a zeneszerzési dolgot, és a szövegbe is rengeteg olyan szöveget írtam, amiben ők is szerepelnek.
0: Tehát akkor ez személyes neked, tehát hogy mind a dalszövegeken keresztül, vagy mind az inspirációkon keresztül a családod az abszolút része ennek a folyamatnak?
1: Abszolút, igen, abszolút a család az első, akiknek ezeket a számokat, meg a dalszövegeket írom. Feleségem nagyon sokszor megkönnyezi, mikor meghallja ezeket a szép írásokat, meg a dallamokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy örömet tudok szerezni nekik is, meg rengeteg embernek.
0: És nyilván ők a legnagyobb támogatóid is. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a szakmai pályafutásod során? Természetesen gondolom, hogy a család az első, de hogy mint a zenész múltadat tekintve, mi az, amire a legbüszkébb vagy?
1: Amire nagyon büszke vagyok, hogy együtt játszhattam a legendás Lakatos Sándorral. Ez egy akkora élmény volt nekem, hogy ezt soha nem felejtem el. Ez egy hatalmas nagy élmény, és még ezzel nagyon-nagyon sokat gondolok, mert egy akkora tudású ember volt, és egy akkora színvonal a zenekarban játszhattam, hogy ezt elértem, ez nekem volt a csúcs.
0: Mi az, amit a fiatal generációnak üzennél, akik erre a pályára készülnek?
1: Fiatal generációnak azt üzenném, hogy mindenképpen tanuljanak, és ezt a muzsikus szakmát vigyék tovább, mert ez a magyar kultúra szerves része, és ez egy gyönyörű szakma, amit ha megtanulnak, kellőképpen, akkor ez bele fog ivódni a vérükbe, a DNS-ükbe, és nagyon nagy örömet fognak tudni saját maguknak is okozni, és a kedves hallgatóságnak is.
0: Legyen így, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok még az előtted álló szakmai pályához és tervekhez. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én köszönöm szépen.
0: A folklór tartást és büszkeséget ad. Vallják a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai, akik évtizedek óta meghatározó szereplői a cigány népzenei életnek. Horváth Zoltán és felesége Ibolya, mint mondják, végigjárták az utat, és fontosnak tartják, hogy továbbadják a fiataloknak azokat az értékeket, amelyeket ők is megtanultak az idősebbektől. A Kanizsa Csillagai Együttes alapítóit nagy is

0: szerintetek mit jelent ez a szó, hogy hagyomány?
1: A kultúránkat mindenféleképpen. Tehát azt, hogy nem felejtjük el.
2: Nekem múltat jelent jövőt, tehát így mindent egybe. Tehát mi is hagyunk valamit magunk után a jövőnek, meg nekünk is hagytak sok mindent.
1: És reméljük, hogy tovább tudjuk adni minél több embernek, még mindig.
2: És nagyon nagy érték a mi hagyományunk. Nem csak a zene meg a tánc, hanem így minden.
0: Meséljetek nekünk a kezdetekről.
2: Hát van egy hivatalos módja, ugye 93-ban, ki mit tud, az volt az első hivatalos, amikor Kanizsa csillagaiként, de azért ennek van előzménye, múltja. Talán többnyire hozzám kötődik. Én vagyok, aki összetartja az egész csapatot. Folklór mozgalom ugye 70-es évektől, de nyilván 80-as évek elején meg ilyen virágzása volt, ha lehet azt mondani, mert akkor már nagyon sok klub teret adtak ennek a cigány népi kultúrának. Nagyon sok klub működött országszerte és fesztiválok. És az első fesztiválokon már gyerekként ott tudtam lenni. Ott megszerettem a cigány táncot, cigány zenét, majd utána ugye szakmailag is próbáltam mindig jobban képezni magunkat, én táncosként kezdtem. Valahogy mentem a zene felé, még jobban megtetszett. Hát ugye már a zene az ott volt, tehát arra táncoltunk. És kezdett érdekelni a hasonlóságok, azok a zenék, amik mondjuk erdélyi vagy magyarországi népzenék, amiről nem tudtak eldönteni, hogy valójában a cigányok vagy a nem cigányok vették egymástól át, tehát ezek különösen érdekeltek, van is pár ilyen feldolgozásunk. Táborokban is részt vettünk már közösen.
0: De egy picit arról is beszéljetek, hogy a kettőtök története az mikor indult?
2: Nem is tudom, még általános iskolások voltunk, és igen, oda költözött igen az utcánkba.
1: Egy iskolába jártunk, tehát igen, amikor mentünk a busszal, azért akkor ott összenéztünk párszor, vagy kijöttünk a suliból, akkor tudtuk, hogy egy busszal megyünk haza.
0: De akkor ez általános iskolában.
1: Általános iskolában, igen.
2: Az a cigány kultúra, hogy bevonjuk, az meg a klubok ugye már működtek, igen, amit említettem.
1: Igen. Úgyhogy az Orsos Feri, amit csinált Nagy Kanizsán, én is oda mentem először.
2: Volt az egyik vezetője, igen.
1: Hát mondhatjuk, igen, hogy én legalábbis ott kezdtem el a tánccal, aztán ugye az énekléssel énekeltünk, táncoltunk együtt. De aztán én maradtam azért ugye az éneklésnél.
2: A 93-as ki mit tud is, ahol ugye megismertek minket, ott is a tánccal indultam. De úgy, hogy a csapattal együtt, mert ők zenéltek
1: igen,
2: nekem.
1: Igen,
2: tehát ott már úgy indultunk,
1: igen,
2: hogy Kanizsa csillagai.
0: Mennyire tud ez életben maradni még a jövőben majd ez, amit folklórnak, népzenének hívunk a cigányzenébe?
2: Úgy, mint a 80-as években már nem fog ez szerintem soha működni. És ott nem volt az, hogy valaki rosszabb együttes volt, vagy kevesebb, mert mindenki más hozott, és mindenki abban volt jó, és tiszteltük egymás hagyományát is, és egymást is tiszteltük, és valahogy ez már nincs meg a fiatalokban, hogy azért tiszteljenek, mert te letettél az asztalra, és képviseled ezt a kultúrát. Remény soha ne adjuk fel. Tehát bízom benne, hogy vagy valami felsőbb szintére, vagy valahol ezt támogatják, ezt a dolgot, hogy ne halljon ki, hogy maradjon meg ez a kultúra.
1: Hát meg az, hogy aki műveli, tehát azt nem szabad abba hagyni mindenképpen azok az együttesek, igen, akik még léteznek, azoknak ezt muszáj végigvinni, mert különben a fiatalság azt tényleg elfelejti.
2: Vegyesen voltunk mindig az együttesben, a régi felállásban is. És Beás, Olá, jó magam is félig Beás, félig szintó cigány vagyok.
1: Én Olá cigány vagyok, nekem anyukám is, apukám is az. Az, hogy megismerkedtünk Zolival, és ugye összejöttünk, a felesége lettem, ezáltal én is a Beás dalokat kezdtem el énekelni. Nekem is ez egy új világ volt teljesen.
2: Nem csak Beás cigányok, sőt, többségben nem Beás cigányok voltunk, ebben vagyunk igen, most is, ha lehet ezt igen így mondani, de azért kötik így hozzánk, mert én annak idején próbáltam mindent a keresztapáméktól, a rokonságtól, a mamáméktól felgyűjteni ezeket a Beás cigány évdalokat, amikből egyébként az első és a második lemezünkön több dal is szerepel, és láttam, hogy ezt senki nem csinálja. Tehát elkezdtük. Aztán majd egyszer öreg leszek, akkor én is jó adatközlő leszek.
1: Én nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk Beás együttesként, és most már azért nagyon sok a Zolá cigány dalunk is, tehát azokat is nagyon szeretik.
2: Beás cigányként mondom ezt, hogy kicsit ilyen játékosabb, dallamosabb talán a Beás zene. Lehet, hogy ez a nyelvűségből is ered, hogy egy kicsit ilyen játékosabb.
1: Más, amikor egy Olá cigány dalt éneklünk, és és utána jön egy Beás dal. Valahogy teljesen más a
2: de
1: kettő.
2: De mondjuk hallgatok be nekem aztán teljesen mindegy, akármelyiket hallom, akkor mind a kettő megérint.
1: Ez viszont ilyen, igaz. Hogy igen, és vannak ugye dalok, amiket úgy szoktak kérni, például a régebbi dalainkat, és azok tényleg nagyon nagy érzelmeket keltenek emberekbe, és azt látni, hát az nagyon jó dolog.
2: Mindegyik fellépés más. Például egy olyan, amikor egy ilyen kis településen zenélünk, és sok cigány van, és nagy létszámú a beásködösség, és megérinti őket egy-egy dal, és látom, hogy sírnak, és tele van a művelési központ, tehát az is egy különös élmény. De az is, amikor mondjuk egy műpában előadsz valamit, és nem is az, hogy ilyen büszkeség, hanem az fogja el az embert, hogy meg kell mutatnom azt, hogy az én kultúrám mi, és milyen szép, és milyen jó, és oda kell tennem magamat, hogy tényleg azt tudjam átadni, hogy értékeljék, igen, hogy ez kincs.
1: Igen.
2: Ez is jó érzés.
1: Aztán utána meg az, hogy a gyerekeinkkel együtt tudunk zenélni, hát az valami csodálatos dolog.
2: Ugye már írok is dalokat, most már legtöbb együttesben is, és ezek az új dalok, ahogy alakulnak, azért benne van minden a régiből, tehát abból táplálkozunk a tudat alatt is, igen.
1: Hát ez az, amikor benne van az, ami benned van, ami történik ugye a családban, gyerekekkel, vagy az életünkben. A családunk amúgy is szerintem egy ilyen nagyon ragaszkodó egymáshoz, tehát mi nagyon ragaszkodunk a kis családunkhoz, és nagyon lelkisek vagyunk.
2: Azt sajnálom, hogy a gyerekeimnek csak meséljük mindig, hogy milyen volt ez a világ, és csodálkoznak, hogy őt is ismered, meg nem tudom én az ország másik, őt. Igen, mert együtt voltunk, akár egy táborban, vagy akár egy pár fesztiválon, és tiszteltük egymást, megszerettük egymást, és hogy nem ebben nőttek fel. Tehát ők már nem tudják azt, hogy nem érzik azt, hogy milyen jó ereje
1: hát
2: volt
1: az
2: ennek.
1: Az összetartó
2: hogy,
1: igen, csapat, ami volt tényleg.
2: Büszke cigány lehetett valaki, és az igen, identitásod, azt hiszem, ez nagyon kell, hogy az ember tudja azt, hogy hol a helye a világban, azt, hogy érezze, igen, azt, hogy fontos ez az egész hagyomány, ez a mind a miénk, és ezzel többek vagyunk. Mások is, meg többek is. Gyerekként emlékszem rá, ugye már táborokba jártam, cigány táborokba, és ott annyit kaptam, tehát annyira büszke voltam a kultúránkra, hogy amikor mentem a suliba és bántottak, mert mindenkit bántottak azért, mert cigány volt abban az időben, főleg szerintem mai napig is egyébként, hogy tudtam benne kapaszkodni. Nem baj, mondjatok rám ezt, mondjatok rám azt, akkor mindig jött ez az érzés, hogy jaj, de jó azért nekem, hazamegyek, aztán majd nem tudom én, beteszem a bakerditemet, meghallgatom a kályákot, vagy otthon zenélek egyet, és tudok miben kapaszkodni. Jobban fel kellene karolni, és ez lehetne a lehetőség arra, hogy ami a miénk, az arra büszkékkel legyünk, és mutatni kell. Végigjártuk az utat, tehát elkezdtük, és most már nem tudom, már 40 éve csináljuk ezt. Fontos, hogy szakmailag is ott legyünk azért a topon, tehát minőségit adjunk át, mert nagyon sok formáció van, akik csak így megalakulnak, és vagy nem kérik ki a segítséget, szakmai segítséget, akik ebben már jártasak, vagy pedig azt gondolják, hogy jó úgy, ahogy ők ezt csinálják, és ne azzal menjenek már, nem tudom én, a cigány kultúrát képviselni valahol, mert ez szerintem nem jó. Tehát ennél sokkal jobb, és sokkal tisztább, és főleg amikor több szólamban énekelnek a cigány együttesben az előadók. Tehát azért vannak olyan kincsek, amiket úgy kellene bemutatni, hogy megfelelő módon.
0: De hogy ez egy felelősség fölmenni,
1: igen,
0: a színpadra,
1: igen, ezt akartam mondani, így van, hogy aki a színpadra áll, azért az akkor nem, tényleg tudjon valamit.
2: Zenében, ez tényleg egy népzenében, ez egy felelősség, mert ezek vagyunk mi, ami profi, jó, szép, ízes.
1: Hát most azért ez hozzátartozik az életünkhöz, tényleg. Ugye így kezdtük az elején, és így is fog ez még menni, amíg élünk.
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
4: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
5: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára. Bonazua szövegyei, dráguldon, Ilona Misfata Lutica. Aztaz, Puvescse Vicahuz, Nomaponyec Ureci. Puvastă. Labíró, bényei, bényei, skrítpulról, dacsáj múj, tad, umirem, sép, umirem a me, iró maga, solat olivikó mári, lúgrulje esce, se camzusz, májs máj bényi, p umire lubíró vöz, a sása, z se bíró, de p azta maga, szontorszla jönó, nákudak, azta ájse bötönye öj, se jómisz, alu bötönye bíró, lusini p umire, alu bötönye, sikogye da sikogye, szöpunyi, tu maga, csár omba jáskést, nis nus az ájse ömbötönye, pöntru se, la mini ájvinit, de se nu cedustu, la vujvodu, jönu, önsirka, kicsa nu baga sama, se ozuz, cum bântălit pe el biroul, dar repe s-o gândit și o chestelit să sfătească. Doi copii am pe care eu o nivilesc. Am o fată de 8 ei și un fișor de 6 ei. Țigan cam de 2 ei o murit. Nu lăsat aici pe noi. Aș avea de gând să șăgheni aici în sat. Pe sfârșit, într-asta cea șire, biroul domnului să-mi ajuți. Aveți, mușe biru, acum ai gândit tu asta? Aici, într-asta sat, nu îmi trebuie noi lotri. Ce ar fi de noi în satul ni, dacă voi aici ați șăde? Cum ai gândit? Da-i ați vini, chicea nostru, fecile, să ducă unde aici, unde acolo, la un fișor. Cum și-o țigancați? Păi eu nu. L-o bucat mari de mari șudă. Numai înghițea. Da, acum și el o chestelit să mușească. Auzi, nu zi a fel la pe țigancam, e ma mortă, ei. Da, e nevilesc pe copiii-mi singur. Cum s-o tăiești tu de țigancam care cist-o fost și cist-o ești acum? Uite ce ma... Zășe biru al lui Irnocu. Pe mine faci tu cu glai mare? Pe mine? Duce, duce repe, ceamă pe haiducu, să-ți vărească afară dacă nu mergi el singur de-aișe. Băiașă-i și nu știe unde îi locui. No, n-ai ce-mi, o vini haiducu, ce-o luvi în hubraz. A tu maga ce faci? Zășe biru lui Irnocu. Doar nu vei plânge, duce-mă, duce repede pentru haiducu. Irnocu s-a pornit pe la ușă. Cum mirge, să uita pe Ionu, l-a pucat pe mână și-a duce afară cu el. Nici pe mine nu mă uită în ichere, zice lui Ionu. Păși eu, baș două copii am și am eu țigancă omurit. Baș două de an, trag de țiganca. Forci ură avea Irnocu. Și sâlă avea pentru băiașul. Cum și-a dat nu pe toți în satul asta? Și nu numai o venit la birou să sfătească cu el. M-a de mulți ei că aici lucră lângă birou, dar aia m-a știe că de reptace nu uită lușinii godi. Bașul ăia nu dă și nimai și mai bine ar trebui să capici ajutoare. Și băiașul asta, dar nu, da-i o vinit că ar avea de gând să are copii cicii pe sub capul ei. Aia ar fi de gând să poată să gheie să mănânce copiii-și. Ar avea de gând să fie în loc. Dar ești nu o lasă. Să vede pe el că foarte mare șudă are, dar să apucă înapoi. Bună-mi îi asta. Dacă nu așa ar fi, ar muge, ar băce, ar băstăma. Dacă și niva, eu știu, când e în maga el, Irnocu, eu știu, și îi când singur rămâne om cu doi copii. Și eu poate să zică țiganul asta, dacă o merge acasă la fata și la copilul. Și a zis și eu, și aș putea să fac. Îi plânge sufletul, nu știe să-i ajuce, acar cum. Ar fi avut de gând. Când o văzut pe cămânacul lui Ionu, flore, o chesteliță să plângă. Așa e cu el, i-o mers fire. Să uita de pe el birou. Florește, o fost alu țigancam, ha mai mândră, Florie, plânge, cum îi zâșea lui Ionu. No, haide, omule. Și când ori ajuns afară, pe ușă, mână i-o dat alu Ionu. Dimizou să fie cu cine, așa o luat iertășuni. Ianuș Maga s-o pornit cu gânduri mare, pe mulți gurii au gândit, dar pe afela și aici l-au apucat, pe asta nu. Ce-ar șit mirge pe acasă, nu a văzut, nu a auzut nimica, nici aia nu știe, chitacu pe unde îi, dacă ar fi putut. Ar fi mers afară din lumea țara. N-a avut de gând să ajunge acasă. L-a lăsat pucere. S-a dupurat la un lemn și o șezut la trupinai. Mai mult decât un șas o șezut aici așa. Nu știe, n-avea pucere să se pornească acasă. Foarte mare jale avea. Și acu inca nu știe că acum, pe nu mult dobă, așa locima Ioca. Gardu, n-o de pasta mai ori sfătuit o țără, și când ori mers în cuniabă, câinile comă ma să culca, să culca în nencii lușa. Hai la întâzi, cu foarte bună voie, s-or sculat, cu pii, cu comă de defuga. Când ori știut că tată surii astăzi nu merge în nichere, foarte mare bucurie îire. Astăzi trebuie mândră zâsă fășeni, zâșe mamu, cu cimat afară și pânița. Zâșe, astăzi eu oi fașe, eu oi copce pâine. Dacă ai de gând, ai pe ce să aduci ceva din garduț. Ce nu aș da dacă și eu aș fi de gardu aie? Zâșe cu șotă Ionu. El s-a mirat mai bine când Nița o mers lângă el și o pucat-o pe mână, o chistirit să trăiască pe la gardu-i. Noșă cu pii ar fi dat fugadă pe ei, dar momul lor stat-o pe ei. Pe voi nu vă cimat, nu i-o căzut penia asta lungă. Când mamă nu s-a uitat acolo, s-a încercat să meargă de pe ei. Da, atunci Maga, cum i-o pucat-o șori și îl tărâie înapoi la mamă. S-a spăriat anul Mircu, dar zice mamă, dacă mai odată așa vii fașii, atunci împereți s-o puca. Ascultă vorbă, fișorul meu, pe sfârșit de anul Mircu o știut ma și eu fost acolo, cănița că în cușar o adus crastaveț pe parcă paradiș și apă. Tată s-o Maga foarte să-mi mira poeșce, o fișă mazăre și dubliac și pepini, dar mai și verză și ai. Cărboii mulci și atâta murcoii, chi destulă n-o fi. Iaba am tribat de la e, de unde eu a avut sămânță. Știi și-o făcut? O târâit sus umire și râde. Nița acu i-o arătat și luhei lanții cum a făcut, o târâit sus umire și zâmbe. No, toți da toți orchestelit să râdă. Cum nu știe și eu asta? Repi o stat în nencei lui fata și o chistliță alatră. Mamă a sfătuit pe el. Nu fii bulunduță comă, nu pe e râgeni, una râgeni. Acuma și voi viți ajuta, zâșea Ionu. Nu e așa bine că e cear să rupe în lucru. O pipiit mâna alunița și o mestă pe aia de-acolo. Ionu nu a mâncat dimineața. Până la damnează o făcut o mare alișcă. Tieșu puie Szigile. Mirko jó dát, sikogye ömmöna. Da se kújje. Tata szó maga. Szfoto jelája. Őzőse, pösi, dosi, trebuje, kum fasi, pöntru se fasi. Nokon gata, hogy reta liska. Orkiszti lit kupii, szösszö zsok. Pinzse, pö unapált. O fost când comaușă a zut în talișcă. Ionu maga, totu sersamuri o băgat în rând și o pus pe sersamurie în trastă. De sara, una aur mâncat, foarte bun liceu o fost pe masă. Momu o chistilit să cânci, de când va cânci și o fost asta lui băiașii. Lucumă i-o dat pită cins. Cu voie o mâncat cânie, i-o fost bun, nu vii rămâne flămând. Când m-au venit sara, iară duinșul rămas, Ionu și mamu. Sfătuie, Ionu îi arăta lui mamu și o fașe și o scurța în crușe. Cum o pune una, lemni, chit să facă să te crușe. Dacă m-au o stâce, atunci aia fiha mai bun dacă o șire ajutori. Aia ar fi bine dacă toți acolo ar fi și-ar face și ani sfătăie. Atunci m-ar cunoște anume și pășinii cunoaște mai cu alt ochi să uită. Mă duc să mă uiunesc, mult lucru o fi mâine. Mamu o strâns cu țără umirei. Ionu maga i-o pipiit mâna și o surutat-o pe frunci. Dabai o mers acolo, cum a s-o băgat capuș în brațăi lui mamu, ca când ar fi arătat bubirie. Aioi m-am uitat de asta, lunge mamu la untu. Da auzi și acu foarte mare miros ai. No, gata ăștia, duce-și-o tu. Mai bine o fi dacă ce-i culca. Vei merge cu el, dar nu? Întribată la câine. Forci bagă seama pe el. Puvastă. Tri fir de păr de or. O fost odată un chiral și ne forci plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei, s-o rătășit. Ma forci sară îi re, când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo, cu țigancaș grosă și cu opt copiiș. O șirut căpătei, da

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak, ám ezúttal nem egy előadó slágereiből válogatunk. Este a csillagos ég alatt hideg, pokrócok, barátok, szalonnasütés és telitorokból éneklés gitárkísérettel. Emlékeznek még? Létezik vajon ma olyan 40-es, 50-es vagy akár idősebb felnőtt, aki ne tudná fejből a Börtön ablakába legalább első két versszakát? Vagy az Ohio, a Vigyázz magadra, fiam ének sorait? Annó gyerekként bizony ezeket énekeltük nyáron a tábortűz körül. A 80-as években született korosztály az a generáció, amelyik pont lecsúszott az úttörő dalokról, legfeljebb a szüleik adtak elő ilyesmit egy-egy jobban sikerült nyári estén. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tábortűz körüli éneklés kimaradt volna az életükből, sőt, az ő repertoárukban már angol nyelvű énekek is szerepeltek. Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket szlovák fiatalok énekelnek a nyári estéken a tábortűz körül. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő fél órában. Kellemes rádiózást kívánok!

Dobrý večer, priatelia, azaz jó estét, barátaim, énekelte a Le Pajasszó együttes. A Dobrý večer, priatelja című népszerű szlovák sláger 2000-ben jelent meg, a dal szövege a barátokról, a szüretről és a jó szórakozásról szól. Ez a pozitív hangulatú és kellemes dallamú nóta igen népszerű a szlovák fiatalok körében, refrénje könnyen megjegyezhető és könnyen énekelhető. Most pedig következzék Robo Grigorov és az Ona je Madonna című sláger. Robo Grigorov szlovák énekes, ő egy Madonna című dalához egy pompás klip is készült, amely ma már mosolyogva tekint vissza a letűnt időkre. A dal 1992-ben jelent meg, és az énekes egyik legnépszerűbb slágerévé vált. A szövegét Kamil Peteraj írta. Őt követi majd Vašo Pataidl, ak nie si moja, ha nem vagy az enyém című klasszikusa, az egyik legnépszerűbb szlovák szerelmes dal a Fontana pre Zuzanu, azaz Szökőkú Zsuzsannának című filmből minden gitáros repertoárjában szerepel.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Annyie alebo áno, vagyis a Nem vagy igen című szerzemény a No Name nevű zenekartól, az egyik legjobb gitáros dal a Tábortüzek mellé, kellemes hangzása és érzelmes szövege, mely a szerelme válaszára váró férfiról szól, együttesen olyan hangulatot teremt, mely alkalmas akár egy grillezés körüli játékra. Őt követi majd Richard Müller a Nyebudjeto také ľahké, azaz Nem lesz az olyan könnyű című dallal. A CGFA akkordokkal könnyedén eljátszható nóta egy provokatív dal, első hallásra vidám és érdekes, de ha többször meghallgatjuk, rájövünk, hogy nem más, mint egy személyiségzavarral küzdő ember vallomása.

0: pasuje viac môj.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket a szlovák fiatalok énekelnek nyári estéken a tábortűz körül. Következzék a Láska ne cestuj tým vlakom, azaz szerelmem ne utazz azzal a vonattal. A Pavol Habera által előadott rockos, romantikus, klasszikus sosem okoz csalódást. Nem csak az énekes rajongói ismerik, hanem egyszerűen mindenki, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban olyan szlovák slágereket hallhattak, melyek kitűnő kiegészítői lehetnek egy-egy nyári esti tábortűznek, és népszerűek a fiatalok és idősebbek körében egyaránt. Mai adásunkat a Tublatanka zenekar Loď do neznáma, azaz Hajó az ismeretlenbe című slágerével zárjuk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu weboldalon. A technikai munkatárs Hegedűs János nevében is a szerkesztő Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, viszonthallásra!

0: A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévli szerekhávtumén romali, noroksi szenetácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jelenlét ereje. Konstantino Mária Manuela, a Szent Ferenc szegényei alapítvány szakmai vezetője, családokért és közösségekért dolgozik a Nógrád vármegyei Ságújfalun. Cigánymisszió református szemmel. Gregusné Búzás Irén lelkipásztor mesél a tiszántúli református egyházkerület küldetéséről. A következő percekben egy olyan szakemberrel beszélgetünk, aki nap mint nap azokért dolgozik, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. Konstantino Mária Manuela, vagy ahogyan mindenki ismeri, Nella, a Szent Ferenc szegényei alapítvány szakmai vezetője, valamint a Ságújfalui jelenlétpont vezetője. Munkája során gyermekekkel, családokkal és idősekkel foglalkozik, közösséget épít, programokat szervez és segíti a hátrányos helyzetű emberek mindennapjait. Mesélj arról egy picit, kérlek, hogy te milyen szerepet töltesz be a Szent Ferenc szegényei alapítványnál.
3: Hát itt az alapítványnál én a jelenlétpont vezető vagyok Ságújfalun, illetve az alapítvány szakmai vezetője vagyok most már 3 éve.
2: Hogyan tudnád jellemezni, mi az alapítványnak a küldetése, és mióta vesz részt a FETE program megvalósításában?
3: Az alapítvány 2020 óta vesz részt a FETE programban. Hát így az alapvető küldetése, az elesettek felkarolása, különösképpen a gyermekekre koncentrálunk, nagyon nagy figyelemmel, tekintettel és családkíséréssel igyekszünk támogatni, követni leginkább a gyermekeket, de ezáltal így a családokhoz is hozzájuk tudunk jutni, vagy könnyebben elérjük őket is.
2: Melyek voltak a legfontosabb helyi szükségletek, amelyekre a program választ kíván adni?
3: Azt gondoltuk így a kezdetektől már, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek egy olyan helyet biztosítsunk, ahol minőségi időt kapnak, valami pluszt így a szabad idejükben az iskolán túl, egy nyitottabb látásmódot, nyitottságot a világ felé nyitni őket, és mindenféleképpen szeretünk volna egy ilyen helyet biztosítani nekik.
2: Milyen tevékenységek és szolgáltatások valósulnak meg így a két településen?
3: Mind a két településünkön, tehát van ez az ügyfélforgalom, amikor a munkatársaink, a szociális segítők segítik a családokat különféle ügyintézésekkel, nyomtatványok kitöltésével, telefonhívások segítségével, adósságrendezéssel, tehát a szakemberek összekötésével is, vagy hogy tanácsot kérnek, hogy kihez mivel fordulhatnak, hogy hol kellene elkezdeniük egy bonyolultabb ügyet, és akkor így közösen átnézik a munkatársakkal, hogy hol induljanak el, és akkor így görgetnek fel régebbi ügyeket is. Korábban nagyon nagy számmal elindult nálunk a falusicsok tevékenysége is. Házak felújításában volt család, akinek lakhatást is másik településen sikerült ingatlant vásárolni. A mindennapokban még a mosás, a ruhaszárítás, amivel felkeresik a házainkat, ami ugye még szintén fontos volt, vagy így elindult szépen a magáncsődök ügyintézése. Még ezeken felül ugye vannak nyilván a krízis kezelések, hogy igyekszünk azért ezekben is gyorsan, hamar reagálni, akár élelmiszercsomag, ruházattal, festékkel. És délutánonként, 3 óra után mind a két településünkön, a jelenlét házunkban megtelik a gyerekekkel, az iskola után jönnek át különböző foglalkozásokra, korepetálás, tanulássegítés, kézműves foglalkozás, ifjúsági hittan.
2: És jelenlétpontvezetőként neked kell kitalálni ezeket a programokat, vagy ötleteket adni?
3: Nagyon stabil csapatunk van most, már a kezdetektől megtaláltuk azokat az embereket, akikkel így együtt tudunk dolgozni, és igazából így mindig közösen ötletelünk, hogy mikkel lehetne akár ilyen tematikus hetet kialakítani, vagy most a nyári táborunkra is mindig közösen ülünk össze, hogy mik legyenek, mivel színesítsük a napokat, a táborokat.
2: És hogyan alakul most a nyár ilyen szempontból, a táboroztatás szempontjából?
3: Két tábort is szervezünk idén is, az egyik a napközis táborunk, annak a szalmatercsi jelenlétpontunk fog helyszínt adni. Oda nem csak a szalmatercsi gyerekek és a ságújfalusiak, hanem oda el szoktak jönni a környező településről, és így hozzávetőlegesen ilyen 70-80 fős tábor szokott ez lenni. És a nyár vége felé, hogy haladunk, ott pedig mindig szervezünk egy kamasztábort, Pilismaróton, az egy bentalvos tábor az ottani parókián.
2: Hogyan fogadták a helyi lakosok a kezdeményezést? Most nem csak a gyerekprogramokra gondolok, hanem a felnőttekre is.
3: Először azért úgy nagyon sok intenzív volt az elején is, nagyon már a családlátogatás, tehát a személyes megszólítás. És akkor így sokan tudtak kérdezni is, hogy mégis mi ez, hogy kell ezt az elképzelni, hogy előtte itt nem volt, de a környező falvakban se volt ilyen, és a családlátogatások során tudtuk így egy kicsit úgy lerakni az alapokat, hogy mit is jelent ez az egész.
2: És amióta elindult a program, azóta milyen eredményeket láttok?
3: Hát a megnövekedett gyermeklétszám, tehát hogy most már két tónusban jönnek Ságújfalun a gyerekek, Szalmatercsen is, tehát hogy egyre duzzadnak a gyerekfoglalkozásaink, mi ezt abszolút annak, illetve azért azt gondoljuk, hogy tényleg a településeken mindenkinek, amiben tudtunk, nyilván nem mindig tudunk mindenben, de amiben tudunk, abban a kollégák és a munkatársak azok rendelkezésre állnak és segítséget nyújtanak, úgyhogy mi ezeket abszolút eredménynek, hogy bizalommal fordulnak hozzánk, mernek idejönni és elmernek mondani olyan dolgokat is, amit tudnak, hogy innen nem fog kijutni.
2: Ugye említetted most a gyerekeket, mint ugye a legnagyobb réteget, akit megszólítatok, a felnőtteket, és még az a kérdésem, hogy az időseknek van esetleg valamilyen külön célzott program, vagy foglalkozás, bármi, ami külön őket érinteni?
3: Idős klub szokott lenni, ez inkább így havi egyszer szokott megjelenni jelenlétponton. Az idős klub, illetve vannak szűrőbusz, volt a korábban hallásvizsgálat és ingyenes hallásvizsgálat, és Budapesten kellett átvenniük a hallókészüléket, ahova a kis buszunkkal szállítottuk őket el, mert nekik kellett személyesen átvenni. A szállításban is segítettünk, illetve két hetente jár ide szűrőbusz is, amelyen vérvétel, EKG, mindenféle vizsgálatot tudnak így kiegészítik egy kicsit a házi orvos munkáját még, vagy besegítenek ebbe, és akkor ezt ők is igénybe tudják venni.
2: A két település között egyébként van bármilyen különbség, vagy hasonló nehézségekkel, hasonló megoldásokkal kell szolgálni?
3: Van azért különbség, van, amiben hasonlók, van, amiben vannak közös pontok, de van, ami specifikusan mondjuk Ságújfalun vagy Szalmatercsen másabb, és oda más módszerek váltak be. Például a gyerekfoglalkozásokban is látszik, ott a gyerekek később érnek, tehát ott egy teljesen más módszert kellett kialakítani, nálunk már hamarabb itt tudnak lenni, nyilván ez fizikai adottság is, mert az iskola mögött van Ságújfalun a jelenlétpontunk, Szalmatercsnek például nincs iskolája és óvodája, ezért ott egy kicsit máshogy kellett kialakítani a gyerekfoglalkozásokat.
2: És milyen nehézségeket tudnál még említeni, ami így a program során, vagy akár a kezdeti időszakban, vagy most is, nem tudom, amilyen kihívást jelentett számodra, vagy számotokra?
3: Hát a kezdeti időszakban az a kihívást jelentett itt Ságújfalun 2020-ban indult, hogy mondtam, az a Covid időszaka volt. Nehéz volt kapcsolatot építeni, felvenni a családokkal, úgyhogy sajnos volt itt halálesetek a településen, abban az időszakban több is. Ezért az ott úgy nehezebben tudt elindítani a foglalkozás, a csoport, ugye nem is lehetett. Tehát, hogy itt tényleg akkor nagyon ezen a utcán megszólítani az embereket, kint lenni, és itt tudtuk őket tájékoztatni a programról, itt tudtak ők is érdeklődni, és aztán ahogy haladtunk előrébb is, ugye elment ez a Covid hullám, és akkor azért be tudtunk nagyobb erővel indulni. Ami pedig így a mai napok, vagy így a napjainkban szerintem úgy kihívás, ezt lehet, hogy mondhatom így a kollégáim nevében, és azért az, amikor ugye az érdektelensége, vagy a széltelen családokkal találkozunk, akiknek úgy közösen kell elindítanunk, hogy mi a céljuk az életükben. Vannak ebben sikerek is, vannak kevésbé sikerek is, mert van, aki azóta se találta ezt így meg. Ez abszolút így kihívást tesz elénk, hogy akkor velük hogyan tovább. Hogy...
2: Akkor kicsit ilyen pályaorientációt is végeztek így a felnőttek körében, hogy mi az, amit érdemes lenne keresni, vagy milyen lehetőségek vannak akár ott a környéken, a
3: így
2: környezetben,
3: van,
2: ahol...
3: Aki erre nyitott, és együttműködő ebben, az annak abszolút, igen, igen. A nehézség az ott kezdődik, ha valaki nem nyitott erre, pedig látjuk, hogy szüksége lenne, és próbálkozunk mindenféle módszerrel, de az nehéz. Illetve pont ezért vannak a gyerekfoglalkozásaink ilyen nagy hangsúlyban, hogy már a felsősöknek már azért most így próbáljuk ezeket így elültetni a szülőkbe, hogy hogyan is mind, merre tovább szeretnének, ki mit szeretnek, ki az, aki tudja, hogy mi az, ami neki az útja, vagy amit szeretne.
2: És az iskolások, kisiskolások körében, hogy látod, ez már egy fókuszáltabb, tudatosabb dolog az életükben, hogy jobban látják, hogy mi lesz az ő céljuk?
3: Akik most már így évek óta járnak hozzánk, őnekik azért van most már egy határozott elképzelésük. Ők most már ilyen negyedik, ötödik, hatodikosak lesznek ezek a gyerekek, és a kezdetekben óvodásként kerültek be a látókörünkbe a foglalkozásokra, ők nekik azért van egy határozott elképzelésük, igen, igen. Akik meg pedig így újak, mert mindig vannak szerencsére újak is, azok még azért most így ebben úgy keresgélnek, de ebben igyekszünk támaszuk lenni nekik is, meg a szülőket is, hogy hogyan próbáljanak nekik segíteni.
2: A programnak nektek milyen terveitek vannak a következő időszakra?
3: Most ugye nyár küszöbén vagyunk, itt a nyári foglalkozások, a gyerekekre való, hogy a nyáron is bent tartsuk őket, tehát hogy akkor is egy olyan programot tudjunk nekik hozni, ami miatt itt legyenek, köztünk legyenek, a szemünk előtt legyenek, a továbbra is fontos. Mi ezeket a programokat, amiket eddig elindítottunk, az nekünk továbbra is célunk, hogy ezeket tudjuk vinni.
2: A Magyarországi Református Egyház egyik küldetése, hogy minden ember származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő erejét. Ennek jegyében hívták életre az Országos Református Cigány Missziót, amely 2013 óta segíti szervezetten a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek cigányok közötti szolgálatát a református szeretett szolgálat ernyője alatt. A Tiszántúli Református Egyházkerület cigánymissziós központjában Gyarmati Péter járt.
1: Esztári asszonyok ültek engem körbe hárman, Irénke, Aranka és Eszter. Debrecen mellett Debrecen Domboson beszélgetünk. Ez a Dombos, ez egy eldugott része Debrecennek. Az út mellett, a fák között körülbelül 1000-1100 ember él itt össze-vissza egy kis erdei tanyákon. Szorványtelepülés, szorvány része ez Debrecennek. És önök nem is idevalók, hanem messziről utaznak ide, a Vármegye másik részéből, Esztárból. Esztár már inkább a román határ közelében van, a Berettyó folyó partján. Milyen messze van ez ide, Aranka?
4: Hát egy óra hossza.
1: Egy irányban?
4: Igen.
1: És mit keresnek az esztári asszonyok Domboson, a Református Egyháznak a misszióházában?
4: Azért, mert mi a Református Egyház gyülekezet tagjai vagyunk, cigánymisszió. Gregusné Irénke a lelkésznünk, akit nagyon szeretünk, és nagyon örülünk neki, hogy ad nekünk munkát, mivel nagyon kevés pénzeket kapunk. És hitbejáró emberek vagyunk, és Isten minden nap az életünkben cselekszik. Ha megkérjük, hogy megadja nekünk, amit kérünk, nem egyből adja meg, csak legyünk kitartóak az imába, és Istent nagyon szeressük, és nem akarjuk őt elhagyni. Így Dombostanyán tudunk munkálkodni, és akkor van segítségünk, hogy a lelkésznő valamennyit mindig tud nekünk adni.
1: Esztert is kérdezhetem? Mit csinálnak itt Domboson? Miért járnak ide? Egy órát ide, egy órát meg vissza.
5: Tevékenykedünk, van kert, kertészkedünk, és termelünk krumplit, zöldségfélét, ilyesmit.
1: Az előbb láttam, hogy felszereltek az asztalra egy tészta készítő gépet.
5: Igen.
1: Gyúrnak tésztát
5: igen.
1: is?
5: Igen, azt is csinálunk, igen.
1: És mi lesz a zöldséggel, a száraz tésztával, Irénke? Kapnak belőle?
6: Nem, hanem szét szoktuk adományba adni. Csináltunk zakuszkát, azt is szétosztottuk a lelkészeknek Debrecenbe.
1: És ön miért jött, miért vállalta az utat meg a munkát?
6: Hát én is szeretek ide járni.
1: Otthon Esztárban van munka? Vagy a környéken? Ugye ott arrafelé Pocsalja szomszéd település.
6: Igen, van munka Esztárban, ott dolgozok a savanyítóba.
1: Ott is van egy.
6: Igen.
1: Kinek hogy van családja, gyermeke, erről tudunk beszélni?
6: Igen, van egy 22 éves lányom és egy 6 éves unokám.
1: Aranka? munkának?
4: Én nekem nincsen sajnos. 44 évig éltünk pedig együtt a párommal, de nem jött össze.
1: Azt mondta akkor, mikor még nem kapcsoltam be ezt a magnót, hogy a férje meghalt.
4: Igen.
1: Ápolta?
4: Igen, 5 évig ápoltam, pellenkáztam.
1: Az igen.
4: Igen.
1: Akkor sokat tett érte?
4: Sokat, bár most is tennénk még érte.
1: És Eszternek?
5: Nekem 6 gyermekem van, 3 fiú, 3 lány, sikrek is vannak. Rengeteg unokám, 30 unokám van most is.
1: 30 unoka?
5: Igen.
1: Akkor van kinek szétosztani a nyugdíjat?
5: Van, igen.
1: Azt mondta Aranka, amikor elkezdett beszélni, hogy azért szeret ide jönni, mert kapnak a jó Istentől segítséget, támogatást. De én azért azt gondolom, hogy önöknek is kell valamit tenni azért, hogy kapjanak cserébe valamit. Hát aki csak otthon ül és malmozik a kezével, meg igen, várja a sült galambot, mindig ezt mondták az én nagyszüleim, hogy a sült galamb nem fog csak úgy a számba repülni, szóval azért valamit tenni is kell. És önök azért akkor ezek szerint tesznek is valamit, esztári asszonyok.
6: Amit elbírok, azt megteszem, mivel beteg vagyok.
1: Mi a betegség?
6: Inzulinos vagyok.
1: Akkor akármit nem is ehet?
6: Nem.
1: Miről volt a legnehezebb leszokni, Irénke?
6: Hát én nem szoktam, mert semmi.
1: Ugyanúgy eszik mindent?
6: Nem mindent, de mindenből egy kicsit.
1: Aranka, mi az, amit megtenne még azért, hogy jobban menjen
4: hát,
1: a dolog?
4: Hát, hogyha egészséges lennénk, mert én sem vagyok az, sajnos most derül ki, hogy gerincsérves vagyok, de nem az az ember vagyok, aki otthon ül, aztán keresztbe tesz a lábát, hanem én olyan vagyok, hogy én kimennénk a világba, főleg mikor munka van, például olyan, hogy gyógynövényszedés, vagy akármilyen munka van, én megyek nagyon szívesen.
1: Akkor nem az, aki otthon ül?
4: Nem.
1: És várja.
4: Hála Istennek, így van. És megköszönöm Istennek azt, hogy erőt ad nekem a mindennapjaimban, hogy velem van, már egyedül vagyok.
1: Még azt mondják, hogy nem szeretnek dolgozni az emberek.
4: Mink nagyon, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de az biztos, hogy az esztári emberek azok ilyen hajrák, hogy akármilyen munka van, ők mennek.
1: Így van vele ön is?
5: Én nagyon. Mert én addig dolgozok, még a két kezemet fel tudom emelni. Én is oda járok dolgozni. Járva, amikor van ez a szezon. Most, hogy nekem elmentem nyugdíjba, azután is eljárok dolgozni.
1: Azt mondta, hogy a roma közösségből jöttek.
4: Igen.
1: A lelkészük pedig nem roma. Hogyan tudnak együtt dolgozni?
4: Lelkésznőt úgy veszük, mint család. Tagot. Már jönnek ide magyarok is innent
1: Dombosról,
4: és akkor olyan szeretet van, ugye csodálatos ez. Mindenkinek meg kell, hogy tapasztalj, most komolyan, hogy én mikor elkezdődik a misé, már egyből sírok, nem tudom, miért vagyok ilyen síros, és akkor érzem a szeretetet, az emberi szeretetet, átöleli az ember, hogy egy család vagyunk, meg mikor itt leülünk vacsorázni, hát ez nagyon csodálatos, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy Isten közelébe legyik, ismerje meg Istent, és nyissa meg a szíva ajtaját, már nem sok időnk van hátra.
1: Igazat mond?
6: Igazat. Így van. Hát már 15 éve ismerjük Irénke lelkésznőt. Az nem kis idő.
1: Annyi idő alatt már meg tudták ismerni, hogy milyen ember.
6: Így van. Hát nagyon szeressük.
1: A fiatalabbak eljönnek?
6: Van.
1: Tehát lehet mondani ezt egy fiatal cigánylánynak, fiúnak, hogy gyertek el, mert higgyétek el, jó lesz itt.
6: Igen, szoktak jönni fiatalok is elég jó számmal.
4: Meg van bibliaiskola, itt szoktuk tartani.
1: Mi a terv? Meddig fognak ide járni még?
5: Hát nem mert ezt nem tudjuk abba hagyni, ezt nem lehet. Ezt nem lehet, mert Isten elhívott bennünket.
4: Amen.
1: Gregusné Búzás Irén, református lelkipásztor. Azt mondta, hogy jó lenne világítani itt.
7: Jó lenne, igen.
1: Fényt mutatni. Nyilván allegória ez. Hogy kerültek ide Dombosra missziót vezetni?
8: Először is azt mondom el, hogy korábban voltak interjúink, és akkor tanoda programot csináltunk gyerekeknek, akiket igyekeztünk fölzárkóztatni az iskolában. Pályázati pénzből csináltuk ezt a tanoda programot, aztán voltak családi rendezvények, és ezek után, a programok után a missziónak nem volt egy központja, tehát nem volt egyszerűen hol összegyülekezni. Tehát mindig bérleményben voltunk, amíg a Dorcas Camping még működött.
1: Debrecen mellett a Vekeri tónál van a Dorcas Camping.
8: Köszönöm. És ott béreltünk termet, oda tudtunk menni nyári táborozni is, tehát evangelizációkat tartani, viszont egy állandó helyünk nem volt. És akkor jött a helyi kollégámtól, a dombostanyai lelkész kollégámtól, Tárnok Tamástól megkeresés, hogy ők megkapták az iskola épületét, illetve az óvodát is az önkormányzattól használatra, és hát mindkét épületet nem akarják használni, az egyiket szívesen rendelkezésünkre bocsátják, hogy mi is használhassuk. És így jöttünk ide ki. Hát itt is nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Cigány kisebbség többségi társadalomhoz tartozó egyaránt, sokan elváltak egyébként, és hétvégi házakban laknak, amiket nagyon nehéz télen fölfűteni. És akkor úgy kezdődött a munka, hogy először is rendbe kellett rakni ezt a volt iskola épületet, mert nem volt szinte használható mosdó, fürdőszoba, semmi, konyha.
1: Itt beszélgetünk most, és ebből semmi nem látszik.
8: Igen.
1: Szépen rendbe hozták.
8: Nagyon-nagyon sok munka van, és tényleg azt mondhatom, hálaadás, hogy Isten megsegített bennünket. Úgy indult az egész, hogy mellé vettünk egy kertet is, mert a cigány testvérek elkezdték azt mondani, hogy nincs munkahely, ugye sokan, akik nem rendelkeznek 8 általánossal, nagyon nehezen kapnak egyébként munkát. Viszont a kerti munkához értenek. És például az a kert, amit megvettünk, ott állt egy vikendház, egy hétvégi ház, és mondták a testvérek, hogy ők azt le tudják bontani. És gyönyörűen szépen lebontották, a betont fölverték, nekem csak annyi volt, hogy elmentem a szerszám kölcsönzőbe, és kikölcsönöztem a betonveréshez a gépet, néztek is a szerszám kölcsönzőbe, hogy ez a kis nő hova viszi ezt a nagy gépet, és aztán meglepődtek, amikor tényleg visszatértem vele szépen, és el is lett végezve a munka, és így haladtunk apránként előre, nagyon szépen. Aztán jött a következő lépés, mert kerti munkát ugye csak nyáron lehet főleg csinálni. Mit csináljanak a férfi testvérek télen, mit csináljanak az asszony testvérek itt téli időszakban, úgyhogy jött aztán a tésztagyúrás, tehát most is éppen az asszony testvérek itt készítik a tésztát, és nyári időszakban pedig jött egy nagyon-nagyon jó ötlet itt a testvérek részéről, hogy ők tudnak zakuszkát készíteni. És elkezdtek zakuszkát készíteni, tehát nagyon-nagyon finomakat. A férfi testvérek pedig kezdték a fát fölvágni, amit maradt egyébként az épület felújításából, ilyen régi a kollégiumból kihorták a régi bútor szekrényajtókat, meg lambériát, amit itt leszettek, azt mi mind fölvágtuk fűrésszel, itt a testvérek, és abból fűtünk. Aztán ugye a fűtés nem volt megoldva, egy teremben tudunk itt fűteni gázzal, és akkor mondta az egyik cigány testvére, illetve többen is, hogy ők tudnak cserépkályhát építeni. Úgyhogy ők beépítettek oda szépen egy nagy cserépkályhát, és amikor itt vannak egyébként evangelizációk, nagyobbak, tehát nagyobb rendezvényeknél, karácsonykor, húsvétkor, pünköskor, akkor befűtjük a cserépkályhát, és a testvérek otthon érzik magukat, ismerik ezt a környezetet, szeretnek is ide jönni. És lényegében ezek a programok működnek, tehát van egy ilyen foglalkoztató program, ha valaki ide bejön és jelzi, hogy neki valamilyen foglalkozás lenne szüksége, és tudunk ezért támogatást is adni. Tehát ha élelmiszerre van szükség, akkor élelmiszerre, ha esetleg gyógyszert szeretne kiváltani, akkor abban, de mindenképpen tudja a református egyház segíteni, és ők maguk is tesznek ezért nagyon-nagyon sokat. És ami még fontos, hogy a kert program, ami folyik, oda adományból kapjuk a palántákat, és ezeket a cigány testvérek is hazaviszik, amiket kapunk adománypalántákat, tehát ők maguk is megmunkálják a kertjüket.
1: De nem csak dombosi romákkal és nem romákkal foglalkoznak, egészen messziről jönnek ide néhányan.
8: Így van.
1: Hány egyház megyét fognak össze?
8: Hát a cél az lenne, ugye itt a tiszántúli református egyházkerület cigány missziója az lényegében, amihez 9 egyházmegye tartozik. És ezek nem egységesek a közigazgatási megyéket, tehát nem azonosak, de hasonló egyébként az elhatárolódás területe. Egészen délen nem tudjuk már elérni az embereket, tehát mondjuk Csongrád megyébe, ott a helyi cigánymissziós lelkészek csinálják ezt a munkát, vagy igyekeznek csinálni. Ami számomra egy nagyon-nagyon fontos és kiemelendő tény, hogy pár évvel ezelőtt az egyházkerületi közgyűlés megszavazta azt, hogy minden egyházmegyében, tehát itt a tiszántúli református egyházkerületen belül, minden egyházmegyében legyen egy ilyen cigánymissziós központ, ahol be tudnak menekülni az emberek. Tehát tudják azt jelezni, hogy nekem szükségem lenne egy kis segítségre. Tehát megszorultan, nincs tüzelőm otthon, nincs élelmiszer, nem tudom kiváltani gyógyszert, stb. Akkor ezt tudja jelezni ott a központban annak a lelkésznek, tudjon valamilyen munkát, foglalkozást kapni, és tudja megkapni ért a segítséget is, vagy a támogatást. És ilyen módon ez a Debrecen közelében Domboson működő cigánymissziós központ közvetlen közelről 3 egyházmegyét tud jól lefedni. Messzebbről ide utazni már szinte nem érdemes, mert az úti költség is nagyon sokba kerül. Viszont ide rendszeresen jönnek, tehát a mai napon az esztári testvérek vannak itt valóban, holnap bodaszőlőek jönnek időnként Nyiradonyból, Pocsajból, Bagamérból, tehát több egyházmegye részéről, mindazok, akik jelzik, hogy problémájuk van és szeretnének egy ilyen munkát, vagy egy ilyen foglalkozási lehetőséget kapni arra napra. Emellett működik még egyébként bibliaiskola is itt, tehát ide a lelkészek delegálják azokat a testvéreket, akik hitben már előrébb vannak egy kicsit, azt mondom, tehát alkalmasak arra, hogy a lelkészel együtt végezzék a cigány missziót, tehát segítsék a lelkész munkáját, azoknak folyik ez a program, hogy bibliaiskola is van, és a bibliaórák az természetesen kint van a településen, tehát ha esztárba kell menni, akkor esztárban megtartjuk, ha bodaszőlőre, akkor bodaszőlőn, illetve a lelkész kollégák is ezeket végzik velem együtt, úgyhogy hálaadással mondom el, hogy kicsin kezdett, ahogyan a Bibliában volt, hogy Nehémiás is építette ott újra a templomot, de azt gondolom, hogy a kicsin kezdetet nem szabad elvetni, vagy megvetni, mert az sok őszinte dolog van mögött, és az a fontos, hogy természetes legyen, és ne egy látszat program.
1: Mikor lenne elégedett? egy lelkipásztor mindazzal, ami itt van. Jó így, ahogy van? Jó ezt fenntartani? Vannak-e még olyan lépések, célok, amiket meg kell tenni? Vagy kicsi lépésekkel haladni tovább előre?
8: Sokan látták szerintem a hallgatók közül is Schindler listáját. És ott a végén azt mondja Schindler, hogy mennyi mindenkit meg lehetett volna még menteni. Tehát bennem mindig ez van, hogy még többet tenni, még többet. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minden egyházmegyében valóban jöjjön létre az a cigány missziós központ, ahol tudunk embereken segíteni, illetve még a tavalyi közgyűlésnek hadd említsem már meg azt a javaslatát, amit megszavazott és elfogadott a közgyűlés, hogy jó lenne olyan iskolákat létrehozni, ahol a gyerekek egyébként egy kicsit játékosabb formában, kicsit a Waldorf módszerhez hasonlóan tudnának tanulni. Laikusnak számítok ezen a téren, és mind a Waldorf módszer, mind pedig a Montessori módszer szerintem nagyon-nagyon alkalmas lenne a cigány kisebbségi gyerekek oktatására, és nagyon sok többségi társadalomhoz tartozó gyerek oktatására is már. Miért? Tehát azért, mert ugye a technika világát éljük, nagyon sok gyereket elvisz egyébként a telefon meg az internet világa, és ott olyan jó módszerekkel tudnak oktatni, és ha ezt meg tudnák keresztény tartalommal tölteni, háttértartalommal, akkor ez egy olyan sikerélmény lehetne a gyerekeknek, hogy szeretnének oda járni. Itt az egyházkerületen belül egyébként van két nagyon jó iskola, az egyik Kántor Jánosiban van, a másik Magyar Csanádon, ahol kifejezetten foglalkoznak cigány gyerekekkel, rájuk koncentrálnak, hangolódnak, és nagyon jó eredményeket érnek el, én nagyon becsülöm az ottani kolléganők munkáját, és azt szeretném kiemelni, hogy nekem ez lenne még az álmom szintén, hogy ilyen irányba kellene haladni, mert nagyon sok mindent tudnánk még tenni, és ezt megszavazta a kerületi közgyűlés, és pedagógusok kidolgoznák ennek a tantervét, mondom, akár Montessori, akár Waldorf módszerrel is keresztény tartalommal megtöltik, akkor nagyon sok sikert el lehetne még érni ezen a téren, és azzal is, hogy a testvéreknek ugyanúgy nem csak a gyerekek mögé adunk támogatást, hanem a felnőtteknek is adunk támogatást, tehát hogy ilyen foglalkoztató programok minden egyházmegyében lehessenek, bibliaiskolák minden egyházmegyében lehessenek, evangelizációk, ilyen hatalmas nagy rendezvények, itt is ezeket a termeket ilyenkor megtöltik a testvérek, és öröm látni. Tehát a kicsi lépések mellett én azt gondolom, hogy jó látna nagy tömegeket is, amikor ide betérnek a dombostanyai testvérek, és a többségiek szoktak ilyenkor bejönni, és azt mondják, hogy ők szeretnek ide járni a cigány testvérek közé, mert itt élet van, és tényleg más a spiritualitás. Tehát aki ide eljön, és megérzi az őszinteségét annak, hogy milyen mélyről kerültek föl emberek, tehát alkoholizmusból, vagy éppen börtönből, vagy prostitúcióból, mert nagyon sokan vannak olyanok is, akik ilyen élethátterrel rendelkeznek, és bizonyságot tesznek, azon azt szoktam figyelni, hogy egyaránt szoktunk cigány testvérek és nem cigány testvérek megkönnyezzük az ilyen bizonyságtételeket, és azt mondjuk, hogy de jó így együtt lenni, és megérezni Isten jelenlétét.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Devlesa, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leungulikon a rádió oszko lovárickó nacionálno glászó.
3: Teven bachtále romale. Kate ungrikó rádióvó sajsunán perománi síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Rostás Csaba, Kaszavi Paramicsa Penel, Szavi Andai Ungroni Kultúra Las Peszke, Hajboldaszlape Románi Síb, Tajpe Románi Gógyi, Kadi Paramicsa Kónav, Opárno Graszteszko Sávó.
4: De leszállak haptunk repralóra, szinte palaptunk mengék vorba, de csacsi románi, patyi váli rob, vorbaikadi. Várekana, ha csikana, szasz, egy csorro rom, ha egy csorro romni, besen a szandó, Vesándral, maskar, maskar albesen az. De csóres az csóre penge. Háj szó penele romni, háj muro romóra. Háj nájka te kancsa menge trajó. A penele rom, háj szó sztár. Háj ke nája meg sávoró. Háj szó szkó sávoró trubul. Háj de lásó cínó sávoró. Koszítjól tutar kastesinel. Háj te kerele ist háza. Te kerele bugrács, a legázs, le píra te kerele. E fundura. Szakerel orom szón a boldel jeg, boldel duj, gindilpe. Háj romna nalás otthán szia menge kathe. Havasz ma én csala menge. Szakerel romni harom, penele romni. Zsámaj kekám, anna menge szó haszandai. Andalom forró ávri, hajáv kérel menge. Zsálorom andó forró kinel kakó kukote, hampenge finoman. Noszó rátyol, pelende. Apol szakerel romni, sudelpe téle. Zsukára peszke romesz, áj, fiam, szó penel orrom, áj, szó kérdán romne, áj, szital savora, amen, ke más tíg nacsula már ott rajok át éle. Háj, solpe, peszke romna szá, na, nacsolta riason, murra pralóról, áke kerak hagyol le romen, ek sávon, de szó szkolykodó sávon, murra pralóról, párna, szarot húd, ne ver romni párni szasz, pedei maladasz. Ah, kanarak hagyilasz, a sávó, dicsolasz palezte száz orszasz. No, panelorom, no muri romni, kateja már a sávó, szinte barárasz lesz toprán, de ez or, szinte daszogodi lesz. Szóper romni, kátavel muro romóra, kátavel muro romóra. Szobáról a sávóra, apor, lesz kodat kastári, és ne lekast, bík ne legás, enge, apor. Hát akkor oda barális, ha bárja a bal savor, egy keberseszkoj. Lehet te zsal a savorról. Szítjél azt te zsal. Zsálpala odad. Szó zsálpala odad, hogy le bári fejszá, andó savor, andó vaszt, ha ingrella. De kell odad, áj, de valakám, de zuráló, hogy burott sávó. Bári fejszá, le andó vaszt, ándra, ha is volt po dumó, po píko, ha ingrella, egy keberseszkoj savorról. Áj, de valakám. Panorom, aj romne, kanarezelke, szó diklem, ha szó de muro romóro. Ha a sávora dicsi, dicsi valam dej pú, e bári fejsz, a sútasz po píko, andasz la palamande. Muro romne, muro sávó, bakta álo, ez ura álo ávola. Szó maj báro lo sávóro, enke maj puro kérdő, kanenge show efta bersa. Zsápala odat pale, szó dikel odat, szó da. De kell pála, pála piszkosával, bárókast, szándal lesz vagy bisméteres, holpó píkó, hajra lesz pála odad, pel lesz ki odad, muroksával, náj páró, táta kájszi mange páró, sudan lesz a prepérrel téle, szápe gurigi, pagyolókast, szápe gurigi, sáj ginde muroksával, odad a balossal, keszi butló, vekosával, káj puxindat káukast, pagy gurigi pél az téle, szá. Na mi is tovább?

Kadongrikó rádió voszasz perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Izhatovlenno za spoverenosti Duna Media Szolgáltató non-profitnoje zakretoje akcionernoje obšestvo. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben Stevan Mokrányac, a szerb népdal szenvedélyes gyűjtőjének feldolgozójának, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjának munkásságáról szóló sorozatunk befejező részét hallhatják.

Az 1856-ban a kelet-szerbiai Negotin városában született kiváló zeneszerző Stevan Makrányec elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva ötvözte a szerb nemzet zenéjének meghatározó stílusjegyeit, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszoróból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukaveti. Mokranyás dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Makrányec életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Mai műsorunkat sorrendben a 13. dalkoszoróval nyitjuk, amelyet Hazámból alcímmel 1907-ben írt Makrányec. Érdekes, hogy a szerző ugyanezt az alcímet adta az első, második, harmadik és ötödik dalcsokrának is. Ebben a műben, amelynek két változata is van, négy dal csendül fel. Az alcímből könnyen következtethetünk a dallamok eredetére. Makrányec ebben az opuszban szerbiai dalokat dolgoz fel.

0: kurzynce. Wysokio się rozpatrzyją, wysokio się tuje, nie lepiej, tuje kurzynce. Na co noce, na co noce, wysokio tuje, nie lepiej, tuje a na mikor na mikorje,
1: A 14. dalcsokor Bosznia-Hercegovina területére kalauzol bennünket, amelynek történelmében nagy jelentősége volt a több évszázados török uralomnak. Ennek jelei felfedezhetők az első dalban, amelyben akárcsak az összes többiben inkább a városias, a polgári zenei stílusjegyek dominálnak a népiesekkel szemben. A dalkoszorú 1908-ban látott napvilágot.

Mokrányász 15. egyben utolsó dalcsokra, ebben a zenei formában szintén az egyik legjobban sikerült műalkotás. A szerző visszatér a 10. dalcsokorban elhangzott dallamok származási területére, Ohrid és környékére. Az 1909-ben keletkezett makedóniai válogatásban 5 dal kapott helyet.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb zeneszerző Stevan Mokrányac életét és munkásságát bemutató sorozatunk befejező részét hallották.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.